0: Yes, Oluwawa.
1: Amen.
0: Bí wọ́n pé ẹgbẹ̀rún.
1: Even if there are thousands.
0: Tí wọ́n dìde sí ọ.
1: That rose against you.
0: Ọlọ́run ìjà.
1: God of
0: God. Ẹ bá wọn jà.
1: Amen. Now we fight
0: it. Yéné Maraha. Ọwọ́ ti ń dí mi lọ́nà.
1: That hand blocking my way.
0: Tí n bá ti fẹ́ wọ next level.
1: When I want to enter next level.
0: Wà ní ẹ̀bá ń gèdà.
1: Lord, cut them off.
0: Ẹ̀yin ọ̀run ẹ̀ gèdà.
1: All of them will cut them off.
0: Ẹ̀ràn wọn níṣẹ́ o.
1: Send them on errands.
0: Bàbá yẹn sọ Lẹ́kìtì.
1: Emma ọ̀sẹ̀ ní Lẹ́kìtì.
0: Pastor.
1: Sir.
0: Ó wà ń bẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Tí wọ́n gbógun tì.
1: When they brought back to
0: Agassi. Ó kàyà tó wà ń bẹ̀.
1: He listed those
0: that I know. Lọ́jọ́ yẹn bàbá yẹn ò lè dádìde.
1: That day could not stand by himself.
0: Ó ti kákò
1: báyìí. Completely
0: molded. Mo wá ríran sí lórí òkè.
1: I gave him the vision.
0: Ó ti ló ń ti wá.
1: He take care of
0: me. Ó ti wà lójú ikú bí ẹgbẹ́ wá jálẹ̀ sórí òkè.
1: He was at the point of death before they dropped him
0: on the mountain. Mo wá ní kí wọ́n gbé.
1: I said they should
0: take him.
1: Kò lè dárìn.
0: Kọ́ gbé wọ orí àpáta
1: lọ. I said they should take him to the
0: rock. Bàtí wọ́n gbé wọ bẹ̀.
1: When they got there.
0: Mo ní oyá kó sọ ọ̀tẹ́lẹ̀ ń bẹ kó gbàdúrà.
1: I said they should prophesy and pray there.
0: Ó wá gbàdúrà ń bẹ.
1: And he prayed.
0: Ó sùn síbẹ̀.
1: He slept there.
0: Bàtó jí. Ó lè rìn.
1: When he woke up,
0: he could walk. Mo ní kó máa padà lọ bí ó ti lé.
1: I tell him go back to where they chase you away.
0: Ó lóun ò lè lọ bẹ o.
1: He said I tell you I dare not.
0: Ó ti lé òun bẹ.
1: They chase
0: you away. Ó lè lọ bẹ o.
1: I tell you we go.
0: Àwọn mẹ́rin ló máa torí.
1: Four people will die over your case.
0: Wọ́n lè máa fúlera wọn.
1: They will die after the
0: other. Bàbá mo rí Lẹ́kìtì lọ́jọ́
1: wo. I saw him in Lẹ́kìtì the other day.
0: Ó ní àwọn 14
1: ló ti. He said 14 people have died so far. 14 people have died over his case.
0: Wọ́n lè ń ká àwọn kú
1: ni. They will just confess
0: and die. Bọ́ọ̀ bá rò pé ọ̀sẹ̀ nìkan kan di ọ̀rọ̀
1: ẹ̀. If you think there's no behind your case.
0: Èmi náà sọ pé wọ́n wà ń bẹ̀.
1: I'm not saying they are there o.
0: It depends lórí tó ń wá láyé.
1: It depends on what you are looking for in life.
0: That's just it. Tó bá ní wọn ṣẹ́ mi sọ
1: pé wọ́n ṣe. If you say nobody is affecting you, I agree. Nobody.
0: Wọ́n bẹ́ẹ̀ fa wọn
1: ṣe. Nobody is fighting you.
0: But ó ní ṣe pẹ̀lú bó ṣe desire
1: here. It has to do with how you desire your own life.
0: Understand sir.
1: Bẹ́ẹ̀ni sir. Bẹ́ẹ̀ni sir.
0: Àwọn kò léwu. Kírú president Nàìjíríà rò pé wọ́n léwu.
1: A danger for someone like the president of Nàìjíríà to say I have no enemy.
0: O risky.
1: O risky sir.
0: So ó depend lórí ibi tó bá dì mú láyé.
1: It depends on where you hold up
0: in life. If you hold a sensitive position.
1: Tó bá di ipò tó lágbára.
0: You must know you have a position.
1: O gbọ́dọ̀ wọ̀ kí àwọn ìdojúkọ ń bẹ. Dandan ni sir. Dandan ni. That must be opposition.
0: Ìdí nìyẹn táwọn kan fi gba orun kúrò lójú ara wọn.
1: That was why people deny themselves
0: space. But for now mi ò sun mọ.
1: Okay, I cannot sleep for now.
0: Torí ibi tí mo ń lọ.
1: Because of my destination.
0: Àwọn tó ń bẹ lójú ọ̀nà.
1: Those on the way.
0: Wọ́n gbọ́dọ̀ dá mi dúró.
1: They must not stop me.
0: Ọwọ́ tó máa ń jáde tí n bá ti fẹ́ gòkè.
1: That hand that comes down whenever I want to rise.
0: Olúwa gé ọwọ́ yẹn.
1: No law cut it off.
0: Ọwọ́ tó máa ń dìde sí.
1: That hand that always rise against
0: me. Nígbà tí n bá fẹ́ wọnú
1: ògùn títí. When I want to enter to new glory.
0: Ẹ gé ọwọ́
1: ìdá. Call them all.
0: Ẹ gé ìdá.
1: Call them all.
0: Ẹ mímọ gé ìdá. Ọwọ́ tó máa ń jáde sí sinmi tí n bá ti fẹ́ ṣe rẹ̀. Olúwa gé ọwọ́ ìdá. Olúwa gé ọwọ́ ìdá. Olúwa gé ọwọ́ ìdá. Bàbí gégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégégég
2: My success.
3: Ti o tagbe mi.
2: The enemy has swallowed.
3: E pole.
2: Vomited.
3: Amoye ileri to ti gbo.
2: You have had too many promises.
3: My success.
2: Aseyori mi o.
3: That enemy swallowed.
2: Ti o tagbe mi.
3: Let them vomit.
2: Iwo ta po jade.
3: My greatness.
2: My itobi mi.
3: That has been swallowed.
2: Ti o tagbe mi.
3: By my enemy.
2: Ti o tagbe mi.
3: Be vomit.
2: E po jade.
3: E po jade.
2: Vomit.
3: E po ogo mi jade.
2: Vomit my glory.
3: E po aseyori
2: mi jade. Vomit my greatness.
3: E po ranlowo
2: aye mi jade.
3: Vomit my success. E po ogo mi jade.
2: Vomit my health.
3: E po ire mi jade.
2: Vomit my goodness.
3: Señor,
2: invítame
3: a mi pecho. Yale maraga da baya shadaya. Enda da baba baba baba da da da da da da da da. Gbogbo ipa ti agbara
4: power might
3: so fe dena breakthrough
4: I want to hinder my breakthrough
3: ni week yi
4: this week
3: etu